Tisztet székam bétudja tiéd, pöcsteket vtót. Na tímri ne gyát, plót, rejna posnya, kaldája vtót. A imen tisza skál, csütön gyészin szí, porti bíje, post, pörszri post. De öndrát, passionet, emlé, fetíjen me alkohol.